Kajatovci on tavai színok, kihe na vésze magoma, nehjavon, ek tovci, kautna mahoma, átsimona, ega nekamona, egvanma, egimigósia, egoma, vaskamtek, kakke, kamiunagon.